wɔ hɔ no a baabi a abusua no mu nnipa bi na yɛntia no awurade ade wotuu hɔ nanso wodeɛ nyagyedeɛ nyagyedeɛ no ma wɔakoma ɛka